másnap meg már advilt. De én is iszom, de ezt lassan abba kéne hagyni, mert nem hígítja a stresszt, a szesz és nem segít haladni. És én is egyre puhább leszek, percről percre, mint az ott felejtett sokapik a tálangyos tejben. Itt forgok egy helyben, de mi van, hogyha ma?